A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Where will they go from here?

0: We out. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, takarékoskodjunk a vízzel, néhol maradhat felhős az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak, a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbe hoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelettő felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ma éjfélig tölthető ki a királyi napok kérdőíve. Ismét megnyílt a Városháza a látogatók előtt. Táskákat téptek ki idős nők kezéből Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma éjfélig várják a véleményeket és javaslatokat a székesfehérvári királyi napokról. Az önkormányzat kérdőívben kéri a fehérváriakat és az ide látogatók észrevételeit arról, hogyan fejlődjön vagy változzon az augusztusi ünnepség sorozat a következő években, adta hírul a város portálja. Arra is kíváncsiak, milyen új programokkal bővítenék a kínálatot, mit őriznének meg a jelenlegi rendezvények közül, illetve mely korábbi elemeket élesztenék fel. A város oldalán található felmérést ma éjfélig lehet online kitölteni. Önkénteseket keresnek a szülői gondoskodás nélkül kórházban maradó csecsemők mellé, Fehérvár megyében is. Az érintők babasimogató programja országos hálózatot épít, amelyhez mintegy 4500 felkészített segítőre lenne szükség. Számolt be róla a FEOL. A jelentkezőket alaposan kiválasztják és képzésben részesítik, majd a hozzájuk legközelebbi kezdeményezéshez csatlakozó kórházban segíthetnek. A Vármegyében a Székesfehérvári Szent György Egyetemi Oktatókórház, valamint a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet szerepel a helyszínek között. Az előjelentkezés az érintők közösségén keresztül történik, nem közvetlenül az egészségügyi intézményeknél. A cél, hogy a babák kiszámíthatóan kapjanak figyelmet, megnyugtató érintést és biztonságos emberi közelséget. A királyi napokon ismét megnyílt a Városháza a látogatók előtt Székesfehérváron. Évek óta hagyomány, hogy a rendezvény sorozat idején az érdeklődők bejárhatják a település egyik legfontosabb középületét. Tegnap Cserpalkovics András polgármester, valamint Kulcserné Németh Marian idegenvezető közösen kalauzolta végig a résztvevőket a 15. században emelt falak közé. A sétasorán bemutatták a koronázási jelvények, a Szent Korona, az országalma és a karthitel másolatait, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. A program érintette a polgármesteri irodát, valamint a kis tanácstermet, ahol Székesfehérvár történetéhez kötődő értékes tárgyakat, műalkotásokat láthattak. A bejárásra ezúttal sokan voltak kíváncsiak, miközben a helyi múltjáról és jelenéről hallhattak információkat. A Városháza a rendezvény sorozat zárónapján ma még látogatható. Elindult a jelentkezés a népmese.hu őszi foglalkozásaira. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szeptembertől évvégéig változatos programokkal készül az óvodai és iskolai csoportoknak, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. Az egy-másfél órás alkalmakon papírszínházi történetek, népi játékok, kézművesség és mesemozi szerepel. Szeptemberben a népmese napja kerül a középpontba, októberben a Lipem lopom a szőlőt, novemberben a hatan vannak a miludaink, decemberben pedig a Kis Jézus megszületett adja a foglalkozások témáját. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontolta használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Krejtner Krisztina, a Magyar Vízi Közmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra vízre, hogy azt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Több helyen okozott károkat a péntek esti vihar Székesfehérváron. A Kígyó utcában egy letört faág 5 autóra zuhant, egy fa pedig ketté hasadt. A Berényi úton egy platán nagyobb része szakadt le, emellett a hosszú sétatéren, valamint a Túrózsáki szabadidőparkban is nyomot hagyott az időjárás, közölte a város oldala. A kidőlt fákat és leszakadt ágakat a Városgondnokság online hibabejelentőjén lehet jelezni. két tizenévest fogtak el Székesfehérváron, miután rövid idő alatt három embertől szereztek meg értékeket. A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a 15 és 17 éves fiúk augusztus 15-én elektromos motorkerékpárral járták a várost. Először a Koronás Parkban egy padon alvó férfitől vittek el egy mobiltelefont. Ezután a Molnár közben egy idős nő kezéből menet közben kikapták a táskáját, majd a palotavárosi tavaknál egy másik asszonytól is elvették azt. A nyomozók átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, így jutottak el hozzájuk. A két fiatalt a napokban fogták el. A motorkerékpárt lefoglalták, egyiküket őrizetbe vették. Új tagokat keres az Alba Régia Tánc Együttes utánpótlás csoportjaiba. Augusztus 24-én és 25-én délután próbafoglalkozást tartanak a 6 és 22 év közötti fiataloknak. Az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola csoportvezetői a résztvevők ritmus érzékét és mozgás koordinációját nézik meg. Az alkalomra a korábbi tapasztalattal rendelkezőket és kezdőket egyaránt várnak. A 2026-2027-es tanévre folyamatos az online jelentkezés. A képzésekről az Alba Régia Táncegyüttes, valamint a Művészeti Iskola honlapján található további tájékoztatás. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július 1-től augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Fagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovalcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovalcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanács. Sokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
1: Ingyenesen látogatható idén a Pörgöndi Légiparádé. A 31. alkalommal megrendezett eseményt szeptember 13-án tartják a 90 éves Pörgöndi repülőtér tiszteletére. A közönség találkozhat Besenyei Péter műrepülő világbajnokkal, valamint Váradi Gyula motoros műrepülővel, emellett több különleges légijárművet és bemutatót is tartanak. Tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Az érdeklődők láthatják a teljesen felújított, ismét repülőképes, magyar gyártású Cinke vitorlázógépet, amelyből mindössze 20 darab készült. A Magyar Honvédség gépei és helikopterei ugyancsak szerepelnek a kínálatban. Ejtőernyős produkciókkal, sétarepüléssel, szimulátorokkal és családi programokkal is készülnek. A részvétel díjmentes. Rácsalmáson is kimutatták a szőlő aranyszínű sárgaságát. A laboratóriumi vizsgálatok igazolták a betegséget, ezért növényegészségügyi zárlatot és kötelező védekezést rendeltek el. Derül ki a Fejérvár megyei kormányhivatal határozatából. Az érintett ültetvény körül 1 kilométeres körzetet, azon kívül 3 kilométeres védelmi zónát jelöltek ki, amely Dunaújváros, Kulcs, Szalka-Szentmárton, Tas és Makád egyes részeit is érinti. A beteg vagy jellegzetes tüneteket mutató tőkéket gyökerestől ki kell vágni, valamint megsemmisíteni. A betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen szintén fel kell lépni, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kémiai kezelést kell végezni. Vasárnap kellemesen meleg idő várható, napközben 26 fok körüli értékekkel. Estére szélcsendes, csillagfényes égbolt ígérkezik. Hétfőn marad a nyugodt, nyárias időjárás, a hajnal friss lesz. Kedden már 30 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, futózápor is kialakulhat. Szerdán és csütörtökön tovább erősödik a nappali felmelegedés, a csúcsértékek elérhetik a 35 fokot.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 23-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz velem a No Doubt, a Just the Girl-er, a kezdés pedig Ricky Martiné, ez a She Banks. Együtt rádiózunk a mai napon is délig, a hosszú hétvége utolsó napján.
0: Beste

Ezt a film a legjobb zenék. Gwen Stefani csapata ébresztett minket, ez volt a Just Girl ad No Doubt-tól. Ameddig megkeverjük a kávét, én is ezt fogom egyébként tenni. Előkészítem a napi érdekességeket is, és természetesen a témákat is, hamarosan jövök. Meghallgatjuk addig a Backstreet Boys-t a Larger Than Life-val, na meg előtte a Destiny's Child-ot, ugyanis a Survivor-t indítom most elsőként itt a Besten a folytatásban.

0: Best FM a legjobb zenék, a Larger Than Life ébresztett minket a Backstreet Boys-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van vasárnap, a Bencék a névnaposak. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezem majd a mai reggel témáival. Most egy rövid szünetet tartunk, utána pedig folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Vanessa Amrózi itt lesz velem majd a hírek után. Az Absolutely Everybody-val majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Mai félig tölthető ki a királyi napok kérdőíve. 300 önkéntes vigyázott a balatoni fürdőzőkre. Elindult a jelentkezés a népmese.hu őszi foglalkozásaira. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma éjfélig várják a véleményeket és javaslatokat a székesfehérvári királyi napokról. Az önkormányzat kérdőívben kéri a fehérváriakat és az ide látogatók észrevételeit arról, hogyan fejlődjön vagy változzon az augusztusi ünnepség sorozat a következő években. Adta hírül a város portálja. Arra is kíváncsiak, milyen új programokkal bővítenék a kínálatot, mit őriznének meg a jelenlegi rendezvények közül, illetve mely korábbi elemeket élesztenék fel. A város oldalán található felmérést ma éjfélig lehet online kitölteni. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július 1-től augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
2: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel is, nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is, akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőáramlat megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
1: Elindult a jelentkezés a népmese.hu őszi foglalkozásaira. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szeptembertől évvégéig változatos programokkal készül az óvodai és iskolai csoportoknak, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. Az egy-másfél órás alkalmakon papírszínházi történetek, népi játékok, kézművesség és mesemozi szerepel. Szeptemberben a népmese napja kerül a középpontba, októberben a Lipem lopom a szőlőt, novemberben a hatalmas vannak a miludaink, decemberben pedig a Kis Jézus megszületett adja a foglalkozások témáját. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Vasárnap kellemesen meleg idő várható, napközben 26 fok körüli értékekkel. Estére szélcsendes, csillagfényes égbolt ígérkezik. Hétfőn marad a nyugodt, nyárias időjárás, a hajnal friss lesz. Kedden már 30 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, futózápor is kialakulhat. Szerdán és csütörtökön tovább erősödik a nappali felmelegedés, a csúcsértékek elérhetik a 35 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a Füstláng nélkül szólt a Uniktól az elmúlt 2,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön Beyoncé és Taylor Swift, aki bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, de hogy ez mit jelent a két énekesnő számára, azt is el fogom árulni. 8 óra után pedig Hollywoodba látogatunk, ugyanis a Amerikai Film Akadémia bejelentette, hogy bővül a tagok száma, akik ebben részt vennek. Egyébként ők ítélik oda az Oscar-díjat is, és most magyar tagok is meghívást kaptak ebbe a testületbe, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit jelent a magyar tagok számára, és hogy egyébként mi újság van így az Amerikai Film Akadémia házatájékán. És végül 9 óra után pedig egy sport, és nem foci, nem kosárlabda, nem Forma 1, hanem irány az Európa bajnokság méghozzá az atlétikában, ugyanis történelmi magyar ezüstérem született, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra, úgyhogy a tankcsapda biztos, hogy itt lesz velem még a Pesten megjelent Istennel. Ők érkeznek hamarosan, előtte viszont meghallgatjuk a Maroon 5-tól a Makes Me Wonder most itt a Westen.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen megyünk tovább a legjobb zenékkel, és itt lesz velünk Beyoncé és Taylor Swift is, de nem zenélni fognak a csajok, hanem bekerültek a kongresszusi könyvtárba, úgyhogy erről hozok egy kis beszámolót, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, ahogy már mondtam, méghozzá az Ébredés és a Napirítás mellé föl fog minket rázni a Spice Up Your Life-val majd a Spice Girls.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Ismét megnyílt a Városháza a látogatók előtt. Károkat okozott a péntek esti vihar Fehérváron. Rácamáson is megjelent a szőlő aranyszínű sárgasága. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A királyi napokon ismét megnyílt a Városháza a látogatók előtt Székesfehérváron. Évek óta hagyomány, hogy a rendezvény sorozat idején az érdeklődők bejárhatják a település egyik legfontosabb középületét. Tegnap Cserpalkovics András polgármester, valamint Kulcserné Német Marian idegenvezető közösen kalauzolta végig a résztvevőket a 15. században emelt falak közé. A sétasorán bemutatták a koronázási jelvények, a Szent Korona, az országalma és a karthitel másolatait, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. A program érintette a polgármesteri irodát, valamint a kis tanácstermet, ahol Székesfehérvár történetéhez kötődő értékes tárgyakat, műalkotásokat láthattak. A bejárásra ezúttal sokan voltak kíváncsiak, miközben a helyszín múltjáról és jelenéről hallhattak információkat. A Városháza a rendezvény sorozat zárónapján ma még látogatható. Több helyen okozott károkat a péntek esti vihar Székesfehérváron. A Kígyó utcában egy letört faág 5 autóra zuhant, egy fa pedig ketté hasadt. A Berényi úton egy platán nagyobb része szakadt le, emellett a hosszú sétatéren, valamint a Túrózsáki szabadidőparkban is nyomot hagyott az időjárás, közölte a város oldala. A kidőlt fákat és leszakadt ágakat a Városgondnokság online hibabejelentőjén lehet jelezni. Rácamáson is kimutatták a szőlő aranyszínű sárgaságát. A laboratóriumi vizsgálatok igazolták a betegséget, ezért növényegészségügyi zárlatot és kötelező védekezést rendeltek el. Derül ki a Fehérvár megyei kormányhivatal határozatából. Az érintett ültetvény körül 1 kilométeres körzetet, azon kívül 3 kilométeres védelmi zónát jelöltek ki, amely Dunaújváros, Kulcs, Szalkaszentmárton, Tas és Makád egyes részeit is érinti. A beteg vagy jellegzetes tüneteket mutató tőkéket gyökerestől ki kell vágni, valamint megsemmisíteni. A betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen szintén fel kell lépni, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kémiai kezelést kell végezni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap kellemesen meleg idő várható, napközben 26 fok körüli értékekkel. Estére szélcsendes, csillagfényes égbolt ígérkezik. Hétfőn marad a nyugodt, nyárias időjárás, a hajnal friss lesz. Kedden már 30 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, futózápor is kialakulhat. Szerdán és csütörtökön tovább erősödik a nappali felmelegedés, a csúcsértékek elérhetik a 35 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beyoncé és Taylor Swift is bekerült a kongresszusi könyvtárba Amerikába, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, augusztus 23-a van vasárnap, és zenél nekünk és felrázza majd a reggelünket, majd George Michael az Outside-dal, na meg Nelly, szó szerint rázódunk, ugyanis a Ride With Me-vel indul.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jonze and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei, audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok én is Taylor Swiftnek, meg Beyoncé-nak, és a folytatásban pedig nem velük, hanem a legjobb zenékkel megyünk tovább, bár ők is énekelhetnének, de itt lesz velem George Michael és az Outside, aki majd megindítja ezzel a dallal a reggelünket, de most Kellyt és a Work-öt indítom itt a Besten. This

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Beautiful Christina Aguilera-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 23-a van, a négynaposok, a Bencék, Isten értesse őket. Hamarosan megyünk tovább a legjobb zenékkel, folytatjuk majd az ébredést és a napindítást. Csak egy rövid szünet, jönnek a hírek, és utána már Paul Johnson slágere szólni is fog a Get Get Dani így a reggelben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Továbbra is fontos a takarékos vízhasználat. Táskákat téptek ki idős nők kezéből Székesfehérváron. Fehérben is várják a babasimogató program önkénteseit. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontolta használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra vízre, hogy ezt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
1: Két tizenévest fogtak el Székesfehérváron, miután rövid idő alatt 3 embertől szereztek meg értékeket. A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a 15 és 17 éves fiúk augusztus 15-én elektromos motorkerékpárral járták a várost. Először a Koronás Parkban egy padon alvó férfitől vittek el egy mobiltelefont. Ezután a Molnár közben egy idős nő kezéből, menet közben kikapták a táskáját, majd a palotavárosi tavaknál egy másik asszonytól is elvették. Azt. A nyomozók átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, így jutottak el hozzájuk. A két fiatalt a napokban fogták el. A motorkerékpárt lefoglalták, egyiküket őrizetbe vették. Önkénteseket keresnek a szülői gondoskodás nélkül kórházban maradó csecsemők mellé, Fehérvár megyében is. Az érintők babasimogató programja országos hálózatot épít, amelyhez mintegy 4500 felkészített segítőre lenne szükség. Számolt be róla a FEOL. A jelentkezőket alaposan kiválasztják és képzésben részesítik, majd a hozzájuk legközelebbi kezdeményezéses csatlakozó kórházban segíthetnek. A vármegyében a Székesfehérvári Szent György Egyetemi Oktatókórház, valamint a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet szerepel a helyszínek között. Az előjelentkezés az érintők közösségén keresztül történik, nem közvetlenül az egészségügyi intézményeknél. Vasárnap kellemesen meleg idő várható, napközben 26 fok körüli értékekkel. Estére szélcsendes, csillagfényes égbolt ígérkezik. Hétfőn marad a nyugodt, nyárias időjárás, a hajnal friss lesz. Kedden már 30 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, futózápor is kialakulhat. Szerdán és csütörtökön tovább erősödik a nappali felmelegedés, a csúcsértékek elérhetik a 35 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Eszterfem a legjobb zenék, Péter Fibori és Keszti Péter aranyozta be a reggelünket, ez volt a Csak te meg én, egy zseniális, hogy ez a duett egyébként létrejött, és ez már a második dal, amit a két szerző és énekes letett az asztalra, imádom mindkettőjüket, és természetesen még ebből az órából van hátra, úgyhogy folytatjuk az ébredést és a napindítást most Brandyval, és szól a What About Us most itt a Besten. Dogchild, Big Rocker.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig irány Hollywood, ugyanis bővült a Amerikai Filmakadémia, és magyar tagokat is hívtak a társaságba, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velünk a Mester 3-as, hogyha lehet így mondani, már hogyha a 2000-es évekről van szó. Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake hozzá, majd a Kivitum itt majd 8 óra után valamikor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete-Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete-Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Ciráki kastély Lovasberényben, Fejér vármegyében található. Az épület együttes legkorábbi része a 15. század végén épült, a Buzlai család birtoklása idején. A gróf Ciráki család 1730. januárjában szerezte meg a kastélyt és a hozzátartozó birtokot. Ezután bővítették az épületet, amelynek építőmestere a székesfehérvári Ritter János volt. Ciráki György halála után birtokai és a kastély a testvéreire szálltak. Ez a magyar klasszicista építészet egyik legszebb alkotása. A 19. század elején nyerte el mai alakját. Ekkor készült el az angol tájképi park is, amelyben egy mesterséges tó is található egy kis vízeséssel. Ciráki Antal Mózestől fia János örökölte meg a területet, aki udvari szárnyakat és sarokpavilonokat álmodott meg a kastélyhoz, amelynek építésze Ybl Miklós volt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Mai félig tölthető ki a királyi napok kérdőíve. 300 önkéntes vigyázott a balatoni fürdőzőkre. Elindult a jelentkezés a népmese.hu őszi foglalkozásaira. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma éjfélig várják a véleményeket és javaslatokat a székesfehérvári királyi napokról. Az önkormányzat kérdőívben kéri a fehérváriakat és az ide látogatók észrevételeit arról, hogyan fejlődjön vagy változzon az augusztusi ünnepség sorozat a következő években, adta hírül a város portálja. Arra is kíváncsiak, milyen új programokkal bővítenék a kínálatot, mit őriznének meg a jelenlegi rendezvények közül, illetve mely korábbi elemeket élesztenék fel. A város oldalán található felmérést ma éjfélig lehet online kitölteni. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata, amelyben július 1-től augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lóarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel is, nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr lóarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőáramlat megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
2: Elindult a jelentkezés a népmese.hu őszi foglalkozásaira. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szeptembertől évvégéig változatos programokkal készül az óvodai és iskolai csoportoknak, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. Az egy másfél órás alkalmakon papírszínházi történetek, népi játékok, kézművesség és mesemozi szerepel. Szeptemberben a népmese napja kerül a középpontba, októberben a lipem lopom a szőlőt, novemberben a hatalmas vannak a miludaink, decemberben pedig a Kis Jézus megszületett adja a foglalkozások témáját. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Vasárnap kellemesen meleg idő várható, napközben 26 fok körüli értékekkel. Estére szélcsendes, csillagfényes égbolt ígérkezik. Hétfőn marad a nyugodt, nyárias időjárás, a hajnal friss lesz. Kedden már 30 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, futózápor is kialakulhat. Szerdán és csütörtökön tovább erősödik a nappali felmelegedés, a csúcsértékek elérhetik a 35 fokot.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 23-a van, vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Daft Punk, méghozzá az All Around the World-el, a kezdés pedig a Westlife-é, és szól majd az Uptown Girl, és irány Hollywood, ugyanis az Amerikai Filmakadémiáról lesz szó.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az Amerikai Film Akadémia idén 529 új tagot hívott meg a soraiba, amellyel a szervezet teljes létszáma meghaladja a 11 000 főt. Az Oscar-díjról döntő testület friss névsorában ráadásul három elismert magyar filmes szakember is helyet kapott. A testület soraiban megtalálhatjuk Gazdag Gyula Balázs díjas filmrendezőt, Zurbó Dorottya dokumentum filmrendezőt, valamint Pardányi Domonkos kaszkadőrt. Amennyiben a meghívottak elfogadják a felkérést, az akadémia létszáma 11 319 fősre duzzad majd. Ők dönthetnek majd a 99. Oscar gála díjazottjairól is, melyet 2027. március 14-én rendeznek meg majd Los Angelesben. Ez nem kis dolog, sok sikert kívánok Gyulának, Dorottyának és Domonkosnak. Gratulálok nekik mindez, nem kis dolog ezt elérni. Most viszont folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Robbie Williams hamarosan, a folytatás pedig Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake közösségé. Ez a Give It To Me most itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci és a Barokk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. A New Radicals érkezik majd a hírek után, a You Get You What You Give-vel ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ismét megnyílt a Városháza a látogatók előtt. Károkat okozott a péntek esti vihar Fehérváron. Rácsamáson is megjelent a szőlő aranyszínű sárgasága. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A királyi napokon ismét megnyílt a Városháza a látogatók előtt Székesfehérváron. Évek óta hagyomány, hogy a rendezvény sorozat idején az érdeklődők bejárhatják a település egyik legfontosabb középületét. Tegnap Cserpalkovics András polgármester, valamint Kulcserné Németh Marian idegenvezető közösen kalauzolta végig a résztvevőket a 15. században emelt falak közé. A sétasorán bemutatták a koronázási jelvények, a Szent Korona, az országalma és a karthitel másolatait, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. A program érintette a polgármesteri irodát, valamint a kis tanácstermet, ahol Székesfehérvár történetéhez kötődő értékes tárgyakat, műalkotásokat láthattak. A bejárásra ezúttal sokan voltak kíváncsiak, miközben a helyi múltjáról és jelenéről hallhattak információkat. A Városháza a rendezvény sorozat záró napján ma még látogatható. Több helyen okozott károkat a péntek esti vihar Székesfehérváron. A Kígyó utcában egy letört faág 5 autóra zuhant, egy fa pedig ketté hasadt. A Berényi úton egy platán nagyobb része szakadt le, emellett a hosszú sétatéren, valamint a Túrózsáki szabadidőparkban is nyomot hagyott az időjárás, közölte a város oldala. A kidőlt fákat és leszakadt ágakat a Városgondnokság online hiba bejelentőjén lehet jelezni. Rácsalmáson is kimutatták a szőlő aranyszínű sárgaságát. A laboratóriumi vizsgálatok igazolták a betegséget, ezért növényegészségügyi zárlatot és kötelező védekezést rendeltek el. Derül ki a Fehérvár megyei kormányhivatal határozatából. Az érintett ültetvény körül 1 kilométeres körzetet, azon kívül 3 kilométeres védelmi zónát jelöltek ki, amely Dunaújváros, Kulcs, Szalkaszentmárton, Tas és Makád egyes részeit is érinti. A beteg vagy jellegzetes tüneteket mutató tőkéket gyökerestől ki kell vágni, valamint megsemmisíteni. A betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen szintén fel kell lépni, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kémiai kezelést kell végezni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap kellemesen meleg idő várható, napközben 26 fok körüli értékekkel. Estére szélcsendes, csillagfényes égbolt ígérkezik. Hétfőn marad a nyugodt, nyárias időjárás, a hajnal friss lesz. Kedden már 30 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, futózápor is kialakulhat. Szerdán és csütörtökön tovább erősödik a nappali felmelegedés, a csúcsértékek elérhetik a 35 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a szerelemről énekelt nekünk Higgy reggel, Sasha és Sean Paul, ez volt az I'm Still In Love, szép reggelt mindenkinek. Egyébként augusztus 23-a van vasárnap, a Bencék a névnaposok, és a következő órába pedig ellátogatunk méghozzá az atlétikai Európa bajnokságra, ahol történelmi ezüst érmet szerzett egy magyar sportoló, jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenék, ugyanis ebből az órából van még hátra bőven, itt lesz velem például majd Ansati, az Always on Time-mal, a folytatás meg a Funkstar Deluxe-ré, az oldalukon ott van Bob Marley, ez a Sun is Shining most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el, és jön egy történelmi ezüstérem, amit az atlétikai Európa-bajnokságon szerzett meg egy 27 éves sportoló. Jönnek a részletek, na meg persze a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem majd például a Molokko, a Sing It Back-kel érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad! Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
4: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út 1 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
0: A Best FM-en minden

0: a legjobb zenék. A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfm székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szent Donát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, a mindennapi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Továbbra is fontos a takarékos vízhasználat. Táskákat téptek ki idős nők kezéből Székesfehérváron. Fehérben is várják a babasimogató program önkénteseit. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontolta használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kretner Krisztina, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára.
3: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra vízre, hogy ezt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
2: Két tizenévest fogtak el Székesfehérváron, miután rövid idő alatt 3 embertől szereztek meg értékeket. A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a 15 és 17 éves fiúk augusztus 15-én elektromos motorkerékpárral járták a várost. Először a Koronás Parkban egy padon alvó férfitől vittek el egy mobiltelefont. Ezután a Molnár közben egy idős nő kezéből menet közben kikapták a táskáját, majd a palotavárosi tavaknál egy másik asszonytól is elvették. Azt. A nyomozók átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, így jutottak el hozzájuk. A két fiatalt a napokban fogták el. A motorkerékpárt lefoglalták, egyiküket őrizetbe vették. Önkénteseket keresnek a szülői gondoskodás nélkül kórházban maradó csecsemők mellé, Fehérvár megyében is. Az érintők babasimogató programja országos hálózatot épít, amelyhez mintegy 4500 felkészített segítőre lenne szükség. Számolt be róla a FEOL. A jelentkezőket alaposan kiválasztják és képzésben részesítik, majd a hozzájuk legközelebbi kezdeményezéses csatlakozók kórházban segíthetnek. A vármegyében a székesfehérvári Szent György Egyetemi Oktatókórház, valamint a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet szerepel a helyszínek között. Az előjelentkezés az érintők közösségén keresztül történik, nem közvetlenül az egészségügyi intézményeknél. Vasárnap kellemesen meleg idő várható, napközben 26 fok körüli értékekkel. Estére szélcsendes, csillagfényes égbolt ígérkezik. Hétfőn marad a nyugodt, nyárias időjárás, a hajnal friss lesz. Kedden már 30 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, futózápor is kialakulhat. Szerdán és csütörtökön tovább erősödik a nappali felmelegedés, a csúcsértékek elérhetik a 35 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Történelmi magyar ezüstérem született az atlétikai Európa-bajnokságon, egy 27 éves magyar sportoló szerezte. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebben az órában ébreszt minket majd Madonna, a musical, no meg Rihanna, ugyanis az első az övé. Ez a Live Your Life!
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék történelmi magyar sportsiker született az atlétikai Európa bajnokságon, ugyanis Windics Tóth Lilla Anna megszerezte a magyar atlétika történetének első érmét a női maratonfutás versenyszámban. Az első ezüstérmet 27 éves sportolónk rendkívül taktikus versenyzéssel, élete eddig legjobb eredményével 2 óra 27 perc és 21 másodperc alatt teljesítette és ért célba a második helyen, ezzel sporttörténelmet írva. A másik magyar sportolónk ebben a számban Szabó Nóra, aki sokáig a dobogó harmadik fokán volt, a negyedik helyen fejezte be egyébként a versenyt, a megmérettetés. Gratulálunk, lányok, ez egy hatalmas dolog. Windics Tóth Lilla Annának pedig, hát ez egy óriási eredmény, úgyhogy innen is üdvözöljük és köszönjük szépen, hogy ezt a sikert nem csak magának, hanem nekünk, magyaroknak is megszerezte. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Madonna a Musical hamarosan, a folytatás viszont a Molokkói, szól a Sing It Back most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a King of My Castle, a folytatásban pedig jön egy olyan DJ szupersztár, akitől megszokhattuk, hogy teljesen őrült. Például egy hetet teljesen elhitette az emberekkel, hogy átműtette az arcát, közben pedig minden nap el volt maszkírozva, és így lépett az utcára, és így posztolt a social oldalaira. Bob Sinclair jön, és ez a Love Generation most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, és én hozom továbbra is a legjobb zenéket. Természetesen indul a Best hétvége, úgyhogy tübörögni fog például majd Tom Novi és Lima közöse, a Now or Never is itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Mai félig tölthető ki a királyi napok kérdőíve. 300 önkéntes vigyázott a balatoni fürdőzőkre. Elindult a jelentkezés a népmese.hu őszi foglalkozásaira. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma éjfélig várják a véleményeket és javaslatokat a székesfehérvári királyi napokról. Az önkormányzat kérdőívben kéri a fehérváriakat és az idelátogatók észrevételeit arról, hogyan fejlődjön vagy változzon az augusztusi ünnepség sorozat a következő években, adta hírül a város portálja. Arra is kíváncsiak, milyen új programokkal bővítenék a kínálatot, mit őriznének meg a jelenlegi rendezvények közül, illetve mely korábbi elemeket élesztenék fel. A város oldalán található felmérést ma éjfélig lehet online kitölteni. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július 1-től augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
4: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, rovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel is, nyilván ilyen esetben a metőszoglat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőártalmak megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
3: Elindult a jelentkezés a népmese.hu őszi foglalkozásaira. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szeptembertől évvégéig változatos programokkal készül az óvodai és iskolai csoportoknak, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. Az egy-másfél órás alkalmakon papírszínházi történetek, népi játékok, kézművesség és mesemozi szerepel. Szeptemberben a népmese napja kerül a középpontba, októberben a Lipem lopom a szőlőt, novemberben a hatam vannak a miludaink, decemberben pedig a Kis Jézus megszületett adja a foglalkozások témáját. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Vasárnap kellemesen meleg idő várható, napközben 26 fok körüli értékekkel. Estére szélcsendes, csillagfényes égbolt ígérkezik. Hétfőn marad a nyugodt, nyárias időjárás, a hajnal friss lesz. Kedden már 30 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, futózápor is kialakulhat. Szerdán és csütörtökön tovább erősödik a nappali felmelegedés, a csúcsértékek elérhetik a 35 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, a hosszú hétvége utolsó napján, augusztus 23-a van, vasárnap, és hozom a legjobb zenéket, méghozzá indul a Best hétvége. Itt lesz velem ebben az órában majd Tom Novi és Lima közöse is hangulatfelelősként a Now or Never, a kezdés pedig Anastasia-é. Ez a One Day in Your Life.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Király Viktor közöse a Mehet a tánc, hát a folytatásban táncolni is fogunk még hozzá. Gio Baccionak köszönhetően megnézhetjük, hogy milyen volt az olasz diszkóvilág a 90-es években. Ez a Funky Groove most itt a Besten. Együtt rádiózunk egészen délig.

0: Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 23-a van vasárnap, a névnaposok a Bencék, Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig mindjárt megyünk tovább, csak egy rövid szünet, és itt lesz velem a Destiny's Child hamarosan majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán megkezdjük a délelőtt utolsó óráját, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, és megpróbálom egy kicsit csillapítani mindenki étvágyát, hogy a vasárnapi ebédig gyorsan elpörögjön az idő. Ebben a segítségemre lesz például majd Shakira, ő a Lokát hozza, na meg itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata is, a Don't Punk With Your Heart-tal érkeznek majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szerdán maximumra kapcsolhat a paksi erőmű. Komoly összeg jut a villamos energiahálózatra. Autóba zártak egy napsoló medvét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tegnap este újraindították a paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenéküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatták vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt állították le. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forint jut a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A beruházást uniós forrásból finanszírozzák, a teljes összeget már átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, amely aláírta a támogatási szerződéseket az érintett szolgáltatókkal. A fejlesztés a biztonságosabb energiaellátást és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását is segíti. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. Nyáron rendszerint kevesebb a véradó, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 önkéntes kell, mondta a rádiónknak Tordai Attila, a vérellátó szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége célzott projekt a nyári nehéz időszakra időzítve.
1: Egy kis nassolni valóra vágyott az a medve, amely bemászott egy parkoló terepjáróba az amerikai Tennessee államban. Miközben a hátsó ülésen csemegézett, a család egyik tagja, mit sem sejtve, rácsukta az ajtót. A kocsi bezáródott, a pánikba esett állat pedig megrongálta az utasteret. Végül betörték a hátsó ablakot, amelyen a medve kimászott, majd nyugodtan elsétált. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek jól telt a hosszú hétvége, bár a mai napot még ki kell, hogy élvezzük. A fele, egy picivel több, mint a fele még hátra van. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Helmut, 11 óra, augusztus 23-a van, és hozom a legjobb zenéket is ebbe az órába, hogy a Best hétvége tudjon tübörögni. Jön hangulat felelősként Gwen Stefani, és Akon most így első.
0: Best FM.

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Random Trip és a zene benned. Hát mindenkiben legyen most ott a figyelem a mai napon, főleg az ország útjain, ugyanis rengetegen indulnak el a hosszú hétvége lezárásaként. Szerintem mostanára már mindenki összecsomagolt, úgyhogy lassan bevágódik az autóba és irány-horány haza. Én pedig ehhez próbálok jó hangulatot teremteni a legjobb zenékkel. Itt lesz velem hamarosan majd a Black Eyed Peas csapata és a Don't Punk With Your Heart, úgyhogy pattogunk majd egy hatalmasat. Most viszont egy szép dal, méghozzá egy rappertől. Tupac érkezik, és a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Loka Shakirától. Szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 23-a van, a Bencék a névnaposak, Isten értesse őket, köszöntse fel mindenki a Bence ismerősét, és ebből az órából még van bizony hátra, úgyhogy tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatom majd a legjobb zenékkel, fogunk fotózkodni méghozzá Lady Gaga-val, ugyanis a paparazzit hozom majd tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Stakabu, és nekem annyi időm maradt, hogy kicuccoljak a stúdióból, és becuccol Bénémet Dia, ugyanis egészen este 6 óráig ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, mint ahogy minden este 2 órán keresztül a Night Shift csapatának jóvoltából. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és búcsúzom, mindenkinek kívánok szép vasárnap délután itt a Best-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 800 megawatt fölött termel Paks. Nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok. Vámháború kezdődött Amerika és Kanada között. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúba már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményét. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozták a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
1: 50%-os vámot vetett ki az Egyesült Államok bizonyos kanadai árukra. A két ország korábban már megállapodott a kereskedelmi feltételekről. A végleges egyesség azonban az utolsó pillanatban meghiúsult. Washington és Ottawa egymást hibáztatja a tárgyalások kudarcáért. Kanada azonos értékű viszontvámmal válaszol, felfüggesztette az egyeztetéseket, delegációját pedig hazarendelte. Az amerikai intézkedés a kanadai import mintegy 5%-át érinti. Sötétedés után megnyitja kapuit pénteken a Szegedi Vadaspark. Az állatkertek éjszakáján a látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan változik meg a park élete napnyugta után. Lesznek esti látványetetések, játékos programok mutatják be az állatvilághoz kapcsolódó tényeket és tévhiteket, emellett éjszakai rovarászás, afrikai táncház, koncert és tűzsonglőr bemutató is várja az érdeklődőket. Ma nyugodtabb, naposabb időben lehet részünk, többnyire kevés felhővel. A Dunántúlon néhol ugyan makacsabbul tarthatják magukat a felhők, de eső nem valószínű. A hőmérők 24 és 30 fok közé kúszhatnak. Úgy tűnik, holnap tovább maradhat a derült napos idő csapadék nélkül. Kedden viszont már mozgolódhat a légkör. Délnyugat felől több felhő érkezhet, és az ország délnyugati felén záporzivatar is kipattalhat. Szerdán több felé újra kisüthet a nap, de délen még maradhat némi csapadékhajlam.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, augusztus 23-a van, elmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és a legjobb zenékkel készültem, hiszen már ebben az órában érkezik is Desdala a levél. Itt lesz Jerry Halliwell és a Look at Me, most pedig Britneyvel indítok, aki 2007-ben adta ki ezt a dalát. Jön a Gimme More!
0: Best FM!

nem a legjobb zenék. Amikor repülőjegyet választunk, általában az ár, az indulási idő és az ülőhely kényelme alapján döntünk. Sokan örülnek, ha sikerül olcsó jegyet találni, és ilyenkor akár az is másodlagossá válik, hogy pontosan hol kapunk helyet a gépen. Pedig a légiutas kísérők szerint nem minden ülés ugyanolyan, és a repülőgép hátsó része több szempontból is egészen más élményt jelenthet. Ugye a legtöbben azért választanak hátsó sort, mert ott marad szabad hely, vagy mert az ülőhelyek kedvező áron érhetők el. Gyerekes családoknál pedig kifejezetten gyakori, hogy a repülőgép hátulja kerül szóba, hiszen sok géptípuson a mosdók és a konyharész is ezen a környéken található. Ez azonban nem mindenkinek előny. Az első és legfontosabb hátrány, ugye hátul, a zaj. A repülőgép hátsó részén bizonyos típusoknál erősebben érzékelhető a hajtóművek és a légáramlás zaja, miközben a személyzet is ezen a területen mozog. Ha valaki szeretne aludni, filmet nézni, vagy egyszerűen csak nyugodtan utazni, a hátsó sorok nem feltétlenül bizonyulnak ideálisnak. A mosdók közelsége szintén kellemetlenséget okozhat, hogy a gép hátsó részében gyakran található egy vagy több mosdó, emiatt az utasforgalom nagyobb lehet. Sőt, sokan ide járnak nyújtani, beszélgetni, felfrissülni, ami miatt a mozgás nehezebb, az élet pedig hangosabb. A konyharész is hasonló problémát jelenthet. A légiutas kísérők itt készítik elő az italokat és az ételeket, pakolják a tálcákat, illetve innen indulnak a kabin különböző részei felé. Ez azt jelenti, hogy a hátsó soroknál több mozgás lehet, mint egy nyugodtabb középső ülésnél. Mi több, a konyha rendezésének, az étel előkészítésének hangja is van, a kocsik ajtajának nyitása és zárása kifejezetten hangos lehet, ahogyan a mosdók ajtajának nyitása is. A szagok is zavaróak lehetnek, hogy a mosdó közelsége miatt egyes utasok érzékenyebbek lehetnek az ottani szagokra, miközben az étel és ital szervizből származó illatok is könnyebben elérhetik a hátsó sorokat. Sok gépen nem dönthető hátra az ülés, van azonban egy kevésbé ismert szempont is. A leghátsó ülőhelyek sok gépen nem vagy csak korlátozottan dönthetők hátra. Ez általában az utolsó sorokra igaz. Ha közvetlenül mögöttünk fal vagy konyharész található egy több órás repülő úton, ez komoly különbséget jelenthet. Ami egy két órás járaton még a kibírható kategóriába tartozik, az egy hosszú távú repülésen már kifejezetten kényelmetlen lehet. A lábtérrel kapcsolatban is gyakori a félreértés. Sokan azt gondolják, hogy a hátsó részen automatikusan több hely van, de ez nem általános. A lábtér elsősorban az adott repülő géptípus és az ülés elrendezés függvénye. Az első soroknál és a vészkijárati soroknál valóban lehet nagyobb hely, de ezeknek külön feltételei vannak, és nem minden utas ülhet oda. Na de akkor mi a hátsó ülések előnye? Ugyan, de eddig nem túl biztató a kép. A hátsó rész mellett szólhat is néhány dolog. Egyes járatokon előfordulhat, hogy a gép hátuljában maradnak a szabad ülőhelyek, így ha valaki szerencsés, akár több helyet is elfoglalhat maga mellett. Ez azonban egyáltalán nem garantált, különösen ugye nagy forgalmú útvonalakon. A biztonság kérdése is gyakran felmerül, amikor az utasok a gép eleje és hátulja között vacilálnak. Az interneten rendszeresen terjednek olyan állítások, amelyek szerint a gép hátulja bizonyos baleseti helyzetekben biztonságos. A valóság ennél sokkal összetettebb. Egy repülőgép balesetnél rengeteg tényező számít, és önmagában az ülés helye alapján nem lehet biztos túlélési esélyt meghatározni. A családok számára viszont a hátsó rész akár praktikus is lehet, ha valaki gyakran szeretne mosdóba menni, vagy szeretne minél gyorsabban kapcsolatba lépni a személyzettel, a konyha és a mosdók közelsége előnyt jelenthet. Ugyanakkor a kisgyerekkel is érdemes figyelembe venni, hogyha nagyobb mozgás és zaj megnehezítheti az alvást. Én pedig akár repülés mellé is adom a kedvenc. Itt a Best of

0: FM legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk a 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület, alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik, ezért lassú a haladás. Aztán a 6-os főúton Pécs belvárosi József Attila utcai szakaszán a 198-as kilométernél közműszerelvények helyreállítási munkái kezdődtek, sávzárásra kell számítani a Barcs felé vezető oldalon. Kicsit távolabb az Atinai utcai szakaszon a 199-es kilométernél is sávzárás lassítja a forgalmat. Aztán a 11-es főúton Szentendrén a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami sajnos napközben torlódást okozhat. Ami pedig a 12-es főutat illeti, Verőcén az Árpád úton, a 6-os kilométer környezetében csőtörés miatt felbontották a burkolatot, útszűkület lassítja a forgalmat. Balesetmentes közlekedést, mindenkinek jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, az egy órás hírek jönnek most, aztán hozom hamarosan az Oliver from Earth és Roy közösét is. Ez lesz az utolsó dal, és Justin Timberlake, na meg Timbaland közös dala is felcsendül perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A parlament elé kerülhet a klímatörvény. Felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncesziót. Járványhelyzetet hirdet Ex-Kokjéban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomagot terjeszt a parlament elé a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint a javaslatokban meghatározzák, milyen lépések szükségesek a klímaváltozás hatásainak kezeléséhez, valamint a mezőgazdaság, a folyók és tavak védelméhez. A beterjesztés a paksi munkák lezárásával párhuzamosan megtörténhet. A kormányfő mellett arra kérte a vállalatokat, hogy anyagilag is támogassák az 1956-os forradalom 70. évfordulójára tervezett október 23-ai ünnepséget. Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOHU-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncesziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Egy ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: 5 ember halt meg Nyugat-Nílusi Lászban, Észak-Macedóniában. Az országban eddig 43 fertőzést regisztráltak, többségüket az elmúlt 3 hétben, 20 beteget pedig jelenleg is kórházban kezelnek. Skopje több kerületében járványhelyzetet hirdettek, és intenzív szúnyogirtást végeznek. Idén már 12 európai országban találtak Nyugat-Nílusi vírussal fertőzött embereket. Ma többnyire napos időre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő úszhat az égen. A Dunántúlon ugyan maradhatnak felhősebb körzetek, de csapadékra nem kell számítanunk. Délután 24 és 30 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik kevés felhővel. Kedden már délnyugat felől több felhő érkezhet, és arrafelé zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán újra szakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap, de délen még néhol előfordulhat kisebb eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után és Best délután velem, Béni Mediával. Jó hétvégét mindenkinek, a folytatásban is érkeznek a legjobb zenék. Augusztus 23-a van egyébként, ma a Bencéket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Justin Timberlake és Timbaland közöse pedig már bekészítve, ami óriási siker lett, hiszen 7 hétig vezette az amerikai Billboardot 100-at.
0: Best FM.

FM, a legjobb zenék, a Wonderwall, az Oasis 1995-ös dala, és Liam Gallagher írta és énekli, ami azért érdekes, mert az Oasis fő énekese egyébként a testvére Liam volt. Noel eredetileg egy képzeletbeli barátról beszél, aki megmenthet önmagunktól, később viszont azt is elmondta, hogy a dal személyes kapcsolatból ismerített. A számot először 1995-ben a Glastonbury Festival backstage-ében játszott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként Nagy-Britanniában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 8. helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, utolévők figyelelme, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M70-es autópályán például az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között új terelést építettek ki. A belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél az éjszakai órákban félpályás lezárás mellett dolgoznak. A 14-es kilométernél útszükület van érvényben, úgyhogy óvatosan arrafelé is. Bicske és Óbarok között pedig a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszükület mellett engedik a járműveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk most a délután, itt a 2 óra, aztán jön Nadja Ali is. Ez a dal már bekészítve, és Ékön is itt lesz.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klímavédelmi törvénycsomag készül, papírsárkányok szálltak fel a gázai övezetben, gólpaszt adott Sallói. Köszöntöm Önöket, a híreket Pányász Árpádtól hallják. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániel a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, csapadékra azonban nem kell készülni. A részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután 2 óra után is. Én Béni Meddia vagyok. A Lollival megyünk tovább Ékön slágerével. Több európai országban, köztük Nagy-Britanniában, Németországban és Ausztriában is első helyig jutott. Érdekesség, hogy az amerikai Billboard 100-on csak a negyedik helyet ért el, miközben Európában óriási sikert aratott.
0: Best

kopik. Best FM a legjobb zenék, a szóló utazásnak megvan az a semmivel sem összehasonlítható lebilincselő varázsa, amit minden modern, kozmopolita nőnek legalább egyszer ki kell próbálnia az életben. Képzeld el, hogy a saját ritmusodban ébredsz, abban a csodás design hotelben szállsz meg, ami pontosan illik az ízlésedhez és a büdzséthez, és egyetlen másodperce sem kell kompromisszumot kötned. Sem azon, hogy melyik múzeumban tölts el órákat, sem azon, hogy hajnali egyik koktéloz egy menő bárban, vagy inkább korán feküdj le egy jó könyvvel. Nem kell hónapokig koordinálnod a naptáradat a barátnőiddel, és nem kell arra várnod, hogy a párod végre szabadságot tudjon kivenni. A független utazás nem csak a szinglik kiváltsága, még a legboldogabb kapcsolatban élőkre is ráfér időnként egy kis én idő. Megtapasztalni azt, hogy teljesen magadra vagy utalva, és minden felmerülő helyzetet egyedül, női lazasággal oldasz meg, elképesztő magabiztosságot ad. Végre valóban arra figyelhetünk ilyenkor, ami nekünk fontos, kicsit kiszakadva a munkahelyi elvárások és az otthoni teendők szorításából. Én pedig utazás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M31-es autópályán például az M3-as autópálya felé Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával. Aztán az M43-as autópályán Csanádpalota határ felé vezető oldalán a 8-as kilométernél a Sándor falva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták, a javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Ami pedig az M44-es autóutat illeti, Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Ezt a fel a legjobb zenék, a Spin Doctors slágerét hallgattuk, ez volt a Two Princess, és hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, és mindjárt 3 óra van. Sean Kingston indítja a következő órát, most pedig Nellyvel folytatjuk a délutánt itt a Besten. So high and high, so high.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
2: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Ismét megnyílt a Városháza a látogatók előtt. Károkat okozott a péntek esti vihar Fehérváron. Rácsamáson is megjelent a szőlő aranyszínű sárgasága. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A királyi napokon ismét megnyílt a Városháza a látogatók előtt Székesfehérváron. Évek óta hagyomány, hogy a rendezvény sorozat idején az érdeklődők bejárhatják a település egyik legfontosabb középületét. Tegnap Cserpalkovics András polgármester, valamint Kulcserné Német Marian idegenvezető közösen kalauzolta végig a résztvevőket a 15. században emelt falak közé. A séta során bemutatták a koronázási jelvények, a Szent Korona, az országalma és a karthitel másolatait, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. A program érintette a polgármesteri irodát, valamint a kis tanácstermet, ahol Székesfehérvár történetéhez kötődő értékes tárgyakat, műalkotásokat láthattak. A bejárásra ezúttal sokan voltak kíváncsiak, miközben a helyszín múltjáról és jelenéről hallhattak információkat. A Városháza a rendezvény sorozat záró napján ma még látogatható. Több helyen okozott károkat a péntek esti vihar Székesfehérváron. A Kígyó utcában egy letört faág 5 autóra zuhant, egy fa pedig ketté hasadt. A Berényi úton egy platán nagyobb része szakadt le, emellett a hosszú sétatéren, valamint a Túrózsáki szabadidőparkban is nyomot hagyott az időjárás, közölte a város oldala. A kidőlt fákat és leszakadt ágakat a Városgondnokság online hiba bejelentőjén lehet jelezni. Rácsamáson is kimutatták a szőlő aranyszínű sárgaságát. A laboratóriumi vizsgálatok igazolták a betegséget, ezért növényegészségügyi zárlatot és kötelező védekezést rendeltek el. Derül ki a Fehérvár megyei kormányhivatal határozatából. Az érintett ültetvény körül 1 kilométeres körzetet, azon kívül 3 kilométeres védelmi zónát jelöltek ki, amely Dunaújváros, Kulcs, Szalkaszentmárton, Tas és Makád egyes részeit is érinti. A beteg vagy jellegzetes tüneteket mutató tőkéket gyökerestől ki kell vágni, valamint megsemmisíteni. A betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen szintén fel kell lépni, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kémiai kezelést kell végezni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap kellemesen meleg idő várható, napközben 26 fok körüli értékekkel. Estére szélcsendes, csillagfényes égbolt ígérkezik. Hétfőn marad a nyugodt, nyárias időjárás, a hajnal friss lesz. Kedden már 30 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, futózápor is kialakulhat. Szerdán és csütörtökön tovább erősödik a nappali felmelegedés, a csúcsértékek elérhetik a 35 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Fejér, hello Velence, nagyon vidám, kellemes vasárnap délután kívánok önnek, így augusztus 23-án a mikrofonnál már Nagy Detti a folytatásban, és ez bizony így is lesz egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hozom önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy itt lesz majd a BSV-től a Passport, az órát pedig Sean Kingston kezdi már is.
0: 101.8 és 90,4 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Say y'all!

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Szakács Gergőtől szólt a Van-e még az elmúlt percekben, és hát hogyha felmerült önben az a kérdés, hogy a Székesfehérvári Királyi Napok programsorozatnak van-e még programeleme, van-e még olyan, amit nem látott, akkor erre bizony egy határozott igen a válasz, hiszen a város életében ez a 10 napos programsorozat arról szól tulajdonképpen, hogy a nap minden egyes percében valamilyen programon kapcsolódhatunk ki, amelyekkel visszarepülhetünk az időben egyenesen a középkorba. Ma például az Anjou síremlékek nyomába eredhetünk 15:30-tól a Szent István Király Múzeum munkatársainak jóvoltából. Megnézhetjük, hogy milyen mesterségek, milyen viseletek voltak a 14. században, és hogy milyenek is voltak a hétköznapok az anjoukori udvarházban. De a nap folyamán már voltak fegyvernemi bemutatók is a lovagi napok keretében, csoportos küzdelmek és kézműves foglalkozások is. A nap fő attrakciója pedig a 4. Szent István torna ünnepélyes megnyitója 16 órakor lesz majd, és egészen fél hétig tart. Az ünnepélyes díjátadóra pedig majd 20 órakor kerül sor a Dicsi színpadon. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak még erre a progira is. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják önt, bármikor is hangoljon a 101,8 és a 90,4-re, és biztos lehet benne, hogy már is egy fantasztikus időutazásban lehet része a folytatásban, például a Fatboy Slim-mal. Right about now, the fun.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben még a hónap végéig, augusztus 30-áig megtekinthetik az érdeklődők Molnár János kiállítását Kápolnásnyéken. A Halászkastély ad otthont a Sárkány ellenében című kiállításnak, amely a festő és grafikus művész több évtizedes alkotói útját mutatja be. Fókuszban azokkal a művekkel, amelyek a látható világ és a belső tapasztalat határterületein születtek, aki szeretné megismerni a személyes és az egyetemes küzdelem motívumait, őt még tehet. A hónap végéig várják a Halászkastélyban, nálunk itt a Besten pedig egész évben várjuk a 90-es, 2000-es évek időszakának szerelmeseit, hiszen ezen ér a Bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben. Megállás nélkül, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. És bár azt szoktam mondani, hogy ki kell élvezni a vasárnap minden egyes pillanatát, ami azt gondolom, hogy a sulisok számára most még fel is értékelődik, így a nyár utolsó hete előtti vasárnap, ezt tartom is. Egyébként viszont azért nem árt átgondolni, hogy akkor hogy is néz majd ki a jövő hetünk, mennyire lesz zsúfolt, vagy lesz-e időnk elmenni például önkénteskedni, mert hogy indul egy újabb hét, és így a Magyar Vöröskereszt és az Országos Félrelátószolgálat nagy nyári kampányának egy újabb etapjához érkezünk, hiszen ilyenkor nyáron a sztabik, a nyaralások miatt megcsappan a véradói kedv, és ugye ott nyár közepén, illetve augusztus elején is még volt egy kicsi gubanc, amikor úgy tűnt, hogy nagyon megcsappant a véradói kedv, de szerencsére sikerült fenntartani a vérkészletek biztonságos mennyiségét. Annak érdekében pedig, hogy ez továbbra is biztosított legyen, a jövő héten is várják az önkénteseket. Például Enyingen a Vasgereben művelődési házban holnap 13 óra és 17 óra között. Aztán csütörtökön Martonvásáron a Horváth Otto sportközpontban, illetve Mezőfalván a művelődési házban, és ebben a hónapban még 28-án Polgárdiban is a közösségi házban, valamint Csákberényben a művelődési házban is. Plusz a székesfehérvári területi vérellátóban minden hétköznap reggel 8 órától lehet vért adni. Ezt pedig azt teheti meg, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát, de tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi mindenféleképpen legyen önnél. Ez elengedhetetlen a véradáshoz, na meg életünk legjobb zenéi is, hiszen ezeket hallgatva sokkal gyorsabban telik az idő.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Honeybee-től a Pánik.
2: Te vagy az, akit vártam, akarom látni a szemedben.
1: Az órát pedig 50 Cent kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Továbbra is fontos a takarékos vízhasználat. Táskákat téptek ki idős nők kezéből Székesfehérváron. Fehérben is várják a babasimogató program önkénteseit. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára.
5: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el, és ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Figyeljünk arra, hogy a kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását, mert hogy nagyobb szükség van arra vízre, hogy ezt meg tudjuk inni, el tudjuk fogyasztani.
4: Két tizenévest fogtak el Székesfehérváron, miután rövid idő alatt 3 embertől szereztek meg értékeket. A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a 15 és 17 éves fiúk augusztus 15-én elektromos motorkerékpárral járták a várost. Először a Koronás Parkban egy padon alvó férfitől vittek el egy mobiltelefont. Ezután a Molnár közben egy idős nő kezéből, menet közben kikapták a táskáját, majd a palotavárosi tavaknál egy másik asszonytól is elvették. Azt. A nyomozók átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, így jutottak el hozzájuk. A két fiatalt a napokban fogták el. A motorkerékpárt lefoglalták, egyiküket őrizetbe vették. Önkénteseket keresnek a szülői gondoskodás nélkül kórházban maradó csecsemők mellé, Fehérvár megyében is. Az érintők babasimogató programja országos hálózatot épít, amelyhez mintegy 4500 felkészített segítőre lenne szükség. Számolt be róla a FEOL. A jelentkezőket alaposan kiválasztják és képzésben részesítik, majd a hozzájuk legközelebbi kezdeményezéses csatlakozók kórházban segíthetnek. A vármegyében a Székesfehérvári Szent György Egyetemi Oktatókórház, valamint a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet szerepel a helyszínek között. Az előjelentkezés az érintők közösségén keresztül történik, nem közvetlenül az egészségügyi intézményeknél. Vasárnap kellemesen meleg idő várható, napközben 26 fok körüli értékekkel. Estére szélcsendes, csillagfényes égbolt ígérkezik. Hétfőn marad a nyugodt, nyárias időjárás, a hajnal friss lesz. Kedden már 30 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, futózápor is kialakulhat. Szerdán és csütörtökön tovább erősödik a nappali felmelegedés, a csúcsértékek elérhetik a 35 fokot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után már is pörgünk tovább életünk legjobb zenéivel itt a 101.8 és 90.4-en, amely órában olyan fantasztikus dalokat énekelhetünk majd telitorokból, mint az Inner Smile, a Texas-tól, de itt lesz a Halott pénztől is a Szétszeretlek, az órát pedig, ahogy ígértem, 50 Cent kezdi már is itt a Besten. Jön a Candy Shop.
0: 101.8 és 90.4 Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Berencei tó térségében is. Hát, hogyha nem lenne elég az, hogy holnap hétfő lesz, korán kell kelni, el kell indulni melózni, akkor tudom ezt még fokozni, ezt a jó érzést és ezt a jó hangulatot azzal, hogy lesznek olyan területek a városban, ahol még áramszünet is lesz. Úgyhogy érdemes lesz a reggel 8 előtt kitenni az autónkat a ház elé, hogyha elektromos kapunk van, különben mászás lesz a vége, hiszen előre tervezett áramszünettel indítja a hetet az E.ON holnap reggel 8 és 11 óra között. A Barátságliget 1-es szám alatt a Damjanich utca 8-ban, a Fecskeparton, a Gödör utcában, a Kecskemétiben, a Kert aljában, a Tompa Mihályban, valamint a Vajdasoron és a Vas Albert közön is szolgáltatás kiesésre kell számítani hálózatkarbantartás miatt. Emiatt pedig az érintettek türelmét és megértését kéri a szolgáltató. Hát ugye ilyenkor azt szoktam mondani, hogy érdemes csekkolni a hűtőt, hogy mi az, ami tönkre megy, bár 3 óra alatt azért nincs akkora veszély, de hogyha épp ott árválkodik egy süti, hát akkor azzal semmi rosszat nem tesz, hogyha megmenti attól, hogy ne legyen hűtve 3 órán keresztül. Na megtöltse fel a telefonját, vagy tegyen elemet a rádiókészülékben, nehogy lemaradjon életünk legjobb zenéiről, amik pedig itt pörögnek a 101.8-ra és a 90,4-re hangolva.

Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 355 525.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Augusztus 23-a van, ami azt jelenti, hogy ma még elmondhatjuk a véleményünket a Székesfehérvári Királyi Napok programsorozatról, mert itt készült egy kérdőív, amelynek az a célja, hogy mind a fehérváriak, mind pedig az idei látogatók elmondják véleményüket a fesztiválról, megoszthatják a szervezőkkel azokat az ötleteket, hogy miben és hogyan fejlődhetne a rendezvény, milyen régi elemeket hozzanak vissza a programsorozatba, és miben fejlődjenek, miket tegyenek hozzá a következő években. A kérdőívet a fesztivál végéig lehet kitölteni a Királyi Napok információs faházában az Országzászló téren a virágórával szemben, de egyébként online módon a város honlapján is megválaszolható ez a kérdéssor, amely kitöltése mellé hozzam önnek életünk legjobb zenét, ezekkel még gyorsabban röppen el az idő, akár egy kérdőívet válaszoljon meg, vagy bármi mással töltse a vasárnap délutánját. Ezen dalok közül pedig a folytatáshoz már játszom is önnek a szupersztereó slágerét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Hallott Pénz és Olá Hellénak közöse szólt az elmúlt percekben, ez volt a Szétszeretlek, és hogyha egy nagyon rossz szóviccel akarnék élni, akkor a jövő hét végén pedig a Jultanaphoz kapcsolódóan hangzik majd el sokszor ez a mondat, csak éppen úgy, hogy szétszerellek, ám előtte még összeszerelik ezt a jurtát a szakemberek, amelyet aztán jól szemügyre vehetünk augusztus 29-én reggel 8 és 18 óra között a palotavárosi tavaknál a Királyok parkjában, a Fejér megyei Népművészeti Egyesület és a Szent István Király Múzeum együttműködéséből valósul meg az 5. jurtanap. Ez a 13. század hangulatát és a sztyeppei népek kultúráját idézi, de lesznek család- és gyermekprogramok, solymász bemutató, íjászat, lovagoltatás, népi játszótér és még történelmi sét. Is. A jurtanapra és a történelmi piknikre sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban a De La Soul slágerét pörgetem Önnek. Ez a Ring Ring Ring.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartunk egy incifinci szünetet, hírek, időjárás, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan dalokkal, mint az Ég veled, Térhenitől.
2: Annyit mondhat most, Ég veled.
1: Az órát pedig Szafi Elis Baxter kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Mai félig tölthető ki a királyi napok kérdőíve. 300 önkéntes vigyázott a balatoni fürdőzőkre. Elindult a jelentkezés a népmese.hu őszi foglalkozásaira. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ma éjfélig várják a véleményeket és javaslatokat a székesfehérvári királyi napokról. Az önkormányzat kérdőívben kéri a fehérváriakat és az ide látogatók észrevételeit arról, hogyan fejlődjön vagy változzon az augusztusi ünnepség sorozat a következő években. Adta hírül a város portálja. Arra is kíváncsiak, milyen új programokkal bővítenék a kínálatot, mit őriznének meg a jelenlegi rendezvények közül, illetve mely korábbi elemeket élesztenék fel. A város oldalán található felmérést ma éjfélig lehet online kitölteni. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. Véget ért a Magyar Vöröskereszt nyári elsősegélynyújtó szolgálata, amelyben július 1-től augusztus 20-áig 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
5: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lóarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel is, nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad, nem sérülésekkel, hanem egyéb módon is akár tanácsadásokkal lehet fordulni az önkénteseinkhez, akár a hőáramlat megelőzése, akár a folyadékpótlás kapcsán.
4: Elindult a jelentkezés a népmese.hu őszi foglalkozásaira. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár szeptembertől évvégéig változatos programokkal készül az óvodai és iskolai csoportoknak, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. Az 1-1,5 órás alkalmakon papírszínházi történetek, népi játékok, kézművesség és mesemozi szerepel. Szeptemberben a népmese napja kerül a középpontba, októberben a Lipem lopom a szőlőt, novemberben a hatalmas vannak a Miludaink, decemberben pedig a Kis Jézus megszületett adja a foglalkozások témáját. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. Vasárnap kellemesen meleg idő várható, napközben 26 fok körüli értékekkel. Estére szélcsendes, csillagfényes égbolt ígérkezik. Hétfőn marad a nyugodt, nyárias időjárás, a hajnal friss lesz. Kedden már 30 fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, futózápor is kialakulhat. Szerdán és csütörtökön tovább erősödik a nappali felmelegedés, a csúcsértékek elérhetik a 35 fokot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az utolsó hírek után már is robogunk tovább életünk besztyeivel itt a 101.8 és 90.4-en még 60 percen keresztül így. Édeskettesben, ahogy szoktam mondani, 18 órától pedig már DJ Biki érkezik majd. Na de addig is itt lesz velünk a Well Hello és a Pályaudvar, az órát pedig Sophie Elis Baxter kezdi már is. Jön a Get Over You!
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Pápai Jocitól szólt az Ott vársz rám az elmúlt percekben. Az autósok pedig az M1-esen várakoznak majd a jövő héten, hogyha nem tartják szem előtt azt az infót, amit a Magyar Közút nemrég közzétett. Aszfaltozási munkálatok kezdődnek ugyanis az 1-es főút és a 81-01-es jelű út körforgalmi csomópontjában. 25-én kedden reggel kezdődnek ezen munkálatok, és várhatóan augusztus 28-áig tartanak majd. A munkavégzés ideje alatt itt 40 km/h sebességkorlátozás és útszűkület lesz érvényben, a forgalmat pedig jelzőrök irányítják. A közlekedőknek a munkaterület közelében lassabb haladásra és időszakos torlódásokra kell számítaniuk, hiszen több ütemben zajlik majd az aszfaltozás. Aztán ahogy kihűlt az aszfalt, úgy a csomópont ideiglenes szigetes forgalmi rendjét visszaállítják majd. Indulás előtt érdemes tájékozódni egyébként az aktuális forgalmi helyzetről és az esetleges korlátozásokról, hogy ne útközben érjen minket váratlan meglepetés, de hogyha egyébként ezen kívül van még útinfója Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjairól, akkor én arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben jövő héten szerdán a Szent István Király Múzeum rendház épületében várják a múzeum pedagógusokat, ugyanis egy bőrze lesz a Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ közös szervezésében. A helyi pedagógusok és múzeum pedagógusok találkozhatnak és megismerkedhetnek egymás elvárásaival, az egymással kapcsolatos elvárásokkal egészen pontosan. Az eseményen bemutatkoznak a Székesfehérváron működő múzeális intézmények az elérhető pedagógiai szolgáltatásaikkal. A megjelent pedagógusok pedig megismerkedhetnek a város és a megye lehetőségeivel, hogy kirándulásaik megszervezéséhez egy kis segítséget kapjanak majd. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amit a múzeum weboldalán is meg lehet tenni. Itt egyébként a részletes programot is megtalálja. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja meg, amelyeket a 90-es, 2000-es évek óta melengetünk a keblünkön, hiszen ezen időszak legjobbjait gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben. Megállás nélkül, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem, amikor már pörög is a Kovalszky meg a Vegas lágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.
3: Egy hálás szív.

101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a blues slágere után nekem már a szomorúan el kell búcsúznom, hiszen lejár a műsoridőm, viszont holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a hétfői Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok önnek!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium, jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbehozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Ismét papírsárkányokat eregettek a gázai övezetből izraeli területre, közölte az izraeli hadsereg. A több kilométer hosszú zsinórral átrepített sárkányokon veszélyes tárgyat vagy gyújtó szerkezetet nem találtak. Az izraeli hadsereg szerint elképzelhető, hogy a Hamász ezzel a védelem reakcióját teszteli. Helyiek ezt azért tartják aggasztónak, mert a 2023. október 7-i támadás előtti években is alkalmazott hasonló módszert a terrorszervezet. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chillounge és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6-től 7-ig velem White Boy-a, itt a vasárnapi rezidensünket, DJ Németivel a lemezjátszók mögött. Best.

0: Boy.
1: És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Kun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Slim Fit Kun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hip-hopal és RMI-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/D.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@vesztefembudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chillange és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Új szabályok jönnek a nyugtáknál. Sallói gólpasszal segítette győzelemhez a Torontót Messiék otthonában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Közel 500 milliárd forint jut a hazai villamosenergia hálózat fejlesztésére, az okos mérők telepítésére uniós forrásból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést a hálózati szereplőkkel, a teljes keretösszeget pedig a kormány átutalta az MFB-nek. A fejlesztések célja a biztonságosabb energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások hálózatba kapcsolásának elősegítése. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szent Györgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Előzetes regisztrációra nincs szükség. Gólpasszal járult hozzá Sallói Dániel a Toronto FC 2-1-es győzelméhez az Inter Miami otthonában az MLS-ben. A magyar válogatott labdarúgó az 59. percben készítette elő Joshua Sargent vezető gólját, majd a 65. percben lecserélték. A hazaiaknál Lionel Messi a hajrában szépített, Pintér Dániel pedig csereként lépett pályára. Gazdag Dániel is lehetőséget kapott a Columbusban, amely 3-2-re kikapott a Nashville otthonában. Csapadék nem várható, derült lesz az ég. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17 fok közé csökken. A részleteket azonnal mondom. Többnyire derült lesz az ég, hajnalban azonban éjszakon átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem várható. A hőmérséklet általában 11 és 17 fok közé csökken. Holnap napos, száraz időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. Délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. A folytatásban északkeleten időnként fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de meleg lesz. Szerdán már 30 és 33 fok körül alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Felülvizsgálják a Mohu üzemeltetési jogát, jól halad a paksi fenék küszöb építése, Donald Trumpot saját pártjából is támadják a marhahús import miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csak 150 méter hiányzik ahhoz, hogy összeérjen a Duna két partjáról épülő fenékküszöb Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok és különleges erők is részt vesznek a munkálatokban. Az építkezés ütemét a vízügyi szakemberek határozzák meg annak érdekében, hogy a fenékküszöb két oldalának összezárása megfelelő legyen. Felülvizsgálja a kormány a Mohúval kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hamarosan komoly tárgyalások kezdődnek a céggel, amelyeken, mint fogalmazott, kemény partnerek lesznek. A cél, hogy a megállapodás a nemzeti érdekeket és a lakosság magas színvonalú kiszolgálását szolgálja. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyerte el a 35 éves üzemeltetési jogot, amely 2023. júliusában lépett életbe. A miniszter egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy a szerződés mely pontjait vizsgálják felül. Saját pártjából is bírálják Donald Trumpot a marhahús import vámmentessé tétele miatt. Az amerikai elnök 3 hónapra 300 ezer tonna darált marhahús vámmentes behozatalát engedélyezte, hogy mérsékelje a fogyasztói árakat. Több republikánus törvényhozó szerint azonban az intézkedés hátrányos helyzetbe hozhatja az amerikai állattenyésztőket. Az Egyesült Államok szarvasmarha állománya jelenleg 86,2 millió, mintegy 8 millióval kevesebb, mint 2019. Benne. Kivégeztek egy férfit Iránban, akit azzal vádoltak, hogy Izrael és az Egyesült Államok érdekében hajtott végre műveleteket a januári kormány ellenes tüntetések idején. Az iráni igazságszolgáltatás szerint Majid Adine gyújtogatott és másokat is bűncselekmények elkövetésére buzdított. A férfit halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélték, a döntést a legfelsőbb bíróság is jóvá hagyta, az ítéletet ma hajnalban hajtották végre. Főleg a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, a részleteket azonnal mondom. A felhősebb tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően általában napos idő várható, többnyire kevés gomoly felhővel. A Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb körzetek, csapadék nem lesz. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 30 fok között várható. Holnap napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, csapadékra nem kell készülni. Kedden az ország észak-keleti felén eleinte fátyol felhős, szűrt napsütéses idő várható, majd ott is erősen megnövekszik a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, hát ez a 4 nap is véget ért, legalábbis nagyon sok embernek véget ért ez a 4 nap, van, aki azért kevesebbet volt otthon. Egy a lényeg, hogy a legjobb zenékkel elköszönünk a vasárnaptól, jön most a Maroon 5, ez a Payphone.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A leg-

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagymamájának tett ígéret miatt Will Smith, amikor zenét, rappert, szöveget írt, akkor soha sem hangzott el csúnya szó. Mert hogy a nagy egyszer megtalálta a jegyzetfüzetet, persze tele volt rágárkodással, és hát megmondta, hogy kisfiam, így nem szabad beszélni. Will Smith ezt betartotta, és mit ad Isten, csúnya szavak nélkül is lehet menő, na meg persze sikeres az ember. Jön a Boom Shake the Room!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és oké, hogy vasárnap este van, oké, hogy 8:30 már elmúlt, és tudom, hogy nagyon sokan már készülődnek a hétfőre, készülődnek a pihenésre, de a következő dal annyi régi, gyönyörű szép emléket fog előhozni, hogy szerintem nagyon sokan nekiállnak majd, és egy kicsit partiznak a szobába, vagy éppen ahol hallgatnak minket, hogyha autóba ültök, akkor ne szálljatok ki. Jó, jön a Freemasons és az Uninvited.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az úriember, akinek 2026 nem volt egy olyan erős éve, hiszen elkapták ittas vezetéssel, megcsípte egy kullancs, úgyhogy lime-kóros lett, plusz a biztonság kedvéért, hogyha ez eddig nem volt elég, akkor még a házassága is úgy néz ki, hogy romokban van, pontosabban az asszony már annyira nem bírja ezt az életvitelt. Justin Timberlake-ről van szó, jön a Can't Stop the Feeling.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy örök klasszikus, ami olyan, mint a Bud Spencer filmek. Sok ilyen dal van, de ez is közéjük tartozik. Nagyjából 100 év múlva is hallgatni fogjuk, 100 év múlva is dúdolni fogjuk a szöveget, mert ennyire, de ennyire jó. Jön Coolio, ez a See You When You Get There.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Feltörök Paks újabb három térségben indulhat olaj- és földgáz kutatás Magyarországon. Nehéz helyzetben vannak a tógazdaságok. Bányász Árpád vagyok. Már 800 megawatt fölött termel a paksi atomerőmű, és hamarosan elérheti az 1000-et. Magyar Péter miniszterelnök szerint a turbinák visszakapcsolása a terveknek megfelelően halad. Az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 működik, így másodpercenként csak nem 100 köbméter víz érkezik a létesítménybe. Az egyes blokk egyik turbinája is üzemel, teljesítményét folyamatosan növelik. A tervek szerint az atomerőmű szerdára ismét elérheti a teljes 2000 megawattos teljesítményt. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 000 köbméter földgázt és 576 000 tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgázzal a lakossági felhasználás mintegy 60%-ának felel meg. Az Assai és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, mondta rádiumnak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvéseit tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak, és nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 000 hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben.
1: Már több mint 6 millió belépőt adtak el a 2 év múlva esedékes Los Angeles-i olimpiára. Az első körben kibocsátott jegyek szinte mindegyike pillanatok alatt elfogyott. A következő értékesítési kör jövőre lesz, hogy mikor, azt egyelőre nem közölték a szervezők. Los Angeles 1932 és 1984 után harmadszor adott hont nyári ötkarikás játékoknak. 353 versenyszámban avatnak majd bajnokot, ami rekordnak számít. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, ezt követően többnyire napos időre számíthatunk, kevés gomoly felhővel. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Holnap sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel eső továbbra sem lesz. A szél helyenként megélénkül, délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden északkeleten még fátyol felhők szűrhetik a napsütést, később azonban ott is erősen megnövekszik a felhőzet, ahogy az ország nyugati területein is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok. A Bikin 9 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 1 óra már a levesbe, viszont van még 3 telepakolva a legjobb zenékkel. Egy kis keleti hangulattal kezdünk, jön Arash és Rebecca és a Temptation.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tessék mosolyogni a világra, mert akkor a világ visszamosolyog ránk. Érkezik a 90-es évek egyik legnagyobb svéd slágergyárosa, akik ezzel a dallal garantáltan előzik a szürke fellegeket, úgymond a fejünk fölül. Nyissuk ki a szívünket a pozitív energiáknak, és engedjük be az Ace of Base-t, hiszen jön a Life is a Flower.

0: évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy olyan dal, aminek tutira, hogy mindenki teletorokból énekli a dalszövegét, még akkor is, hogyha magyar, de hát egy igazi ikon, egy igazi legenda szerepel benne. Curtis és Charlie, maradunk végig. Nem kell magyarázni, csak hallgatni. Előtte viszont még beférkőzött ide a Gorillaz és a Dare.

Best FM a legjobb zenék. Szerintem nagyon kevesen tudták, hogy a következő dal fülbemászó refrénjét egy 1983-as diszkó klasszikus ihlette. Michael Gray aztán annó fogta, és a régi mintát rátette egy zseniális, lüktető house alapra, és megírta az évtized egyik legnagyobb világslágerét. Ennyi, nem kell más, így kell csak csinálni, lazán és könnyedén. Jön a The Weeknd!

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 10 óra előtt itt az ideje, hogy érkezzen egy olyan dal, ami egy igazi pop történeti kuriózum, amit a reketes, dögös hangzás miatt a mai napig rengetegen Alanis Morissette-nek hisznak, pedig nem ő, hiszen ő Meredith Brooks, és érkezik a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium. Jön az idei Szent Györgyhegy matiné. Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyike elképzelésről sem született. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
2: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
1: Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szent Györgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok, hölgyeim és uraim, mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és Ace Ventura-t idézve, fél idő, puf. Na, viszont 10 óra után nyugalom, mert nagyon jó zenékkel érkezem most is, például Neri Furtadóval jön a Turn of the Light.
3: Ez a Night

Vesztefem a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen, de tényleg teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Kérem szépen, holnap Bertalan névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Alberteket, az Alíciákat, az Alízokat, a Bartalokat, kérem szépen a Mikélákat, a Taksonyokat, az Erzsébeteket, a Jonatánokat, és hogyha még nem végeztünk, akkor még a Szilvánuszokat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtok vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok, holnap reggel az legyen az első, hogy felköszönsd, és pont, Janet Jackson, Together Again, ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön az az úriember, akinek a tanításait szerintem az iskolába is be kéne vinni. Ő nem más, mint Bob Marley, aki mindig azt hangsúlyozta, hogy nem az a lényeg, hogy mit van, hanem hogy hogy élsz, hogy kikkel élsz, hogy legyen család, hogy legyen szeretet, hogy legyen bizalom, és legyen kihez szólni. Nagyon nagy igazság, és szerintem mostanában nagyon sokan elfelejtették sajnos. Jön a Jamin!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a hölgy, aki egy az, hogy olyan gyönyörű volt, hogy leírni nem lehet. A kettő, hogy annyira tehetséges volt, hogy az egyetlen előadó volt valaha is, aki Tupac fel akart kérni egy közös koprodukcióra. Bizony, tehát ez azért jelent valamit. Ő nem más, mint Aaliyah, aki sajnos már nincs köztünk, ugyanúgy, mint Tupac, ő sincs köztünk. Jön a Try Again!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal bebizonyította, hogy nem kell, de nagyon nem kell nagyon sokat foglalkozni a dalszöveggel, mert hogyha megvan az a kellő mondat, ami megfogja az embereket, akkor egyszerűen nincs hátra, csak előre, és tudja, hogy világslágert kapunk. Ez a Bahamen és a Who Let the Dogs Out, ugye? Who let the-

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném jelezni, hogy elindul augusztus utolsó előtti hétvégéjének utolsó órája. Bizony. Na, és mivel kezdünk? Hát persze, hogy Junior Jackkel. Jön a Stupid Disco.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na, hát a biztonság kedvéért melegebb lesz, mint most a hétvége utolsó két napján. Jaj, de jó ez nekünk. 17 fokra ébredünk, 30 fok lesz napközben, és egy kis felhő az égen, viszont semmi más, semmi front, semmi szél, úgyhogy még egy picit kiélvezhetjük ezt a nyarat, legalábbis az utolsó erejét, az utolsó fénysugarait. Na, erről ennyit, jön Aszvád és a Sájna folytatásba.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az örök ifjú, az örök gyönyörűség, aki csak egy vasalót és egy gyümölcskosarat kér a szigeten. Hölgyemény, aki nem más, mint Kylie Minogue és az On a Night Like This. Tessék értékelni, hogyha valaki ilyen normális.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, bár késő van, de akkor is nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, mi a dolgotok? Ezeket az oldalakat megkeresni, ezeket az oldalakat lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig érkezik hozzánk Wanti és Kulti közösen. Ez a The Magic Key. Ho.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Bár akkor én már egy évvel idősebb leszek, de hát ez van, az időt nem lehet megállítani. Na, nem is akarok fröcsögni, mert késő van már. Köszi, hogy együtt voltunk, találkozunk jövő héten. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen